0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép jó estét kívánok, kedves hallgatók! Negyed órás magyar nyelvű adásunkkal ma Bányi Kriszta köszönti Önöket. Szó lesz arról, hogy kinevezték az ORF régiói igazgatóit, ahogy arról is hallhatnak, hogy Magyarországon letette az esküjét az új köztársasági elnök. Holnap az esti órákban ismét napfogyatkozást, majd ezt követően pedig a perszeidák meteorrajt figyelhetjük meg az égen. Az előbbivel kapcsolatban jó tanácsokat is hallhatnak hamarosan. De az is kiderül, hogy kiket várnak Bécsben a Schwung drámatáborába. Tartsanak velem! Fix az ORF jövőbeli 13 tagú igazgatósága. Az ORF Stiftungsrat ma nagy többséggel kinevezte mind a 13 igazgatót, akiket a jövendőbeli ORF főigazgató Clemens Pick javasolt. 2027. januárjától 5 nő és 8 férfi tölti be a posztokat. Hatan maradtak posztjukon, heten viszont újak. Kelemen Dorottya a részletekkel.
2: Harald Kreuter marad a technika és az innováció felelőse, újonnan kerülnek be az ORF igazgatóságába Michael Krön, aki a Program und Brands igazgatóságért felelős, Silvia Lieb, Finanzen und Verwaltung és Angelika Simma-Wallinger, Audience und Plattformen. A tartományi stúdiókban Werner Herich marad Burgenland igazgatója, ugyanígy maradnak Edgar Weinzettel Bécsben, Alexander Hofer Alsó-Ausztriában, Klaus Obereder Felső-Ausztriában és Esther Mitterstieler Tirolban. Gerd Schneider Salzburg, Sigrid Roch Steyrország, Martin Weberhofer Karintia és Julia Ortner Vorarlberg újonnan csatlakoznak. A kiválasztási eljáráshoz Clemens Pick külső tanácsadókat vont be annak érdekében, hogy átlátható, objektív, követhető és diszkriminációmentes kiválasztási folyamatot biztosítson, és ezzel megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. Összesen 105 személy 142 pályázatot nyújtott be, Pig néhány nappal ezelőtt meggyőződését fejezte ki, hogy a legjobb szakembereket javasolta a posztokra.
1: Nyári széljátszó táborba hívja a gimiseket a Schwung Bécsben. Az augusztusi drámatábor különleges lehetőséget nyújt a tinédzsereknek, hogy kedvenc filmjeik és karaktereik révén fedezzék fel a színészet világát. Az ötnapos programra a Bécsi Magyar Iskola honlapján lehet még augusztus 13-áig jelentkezni. A tábor 17-én indul. A részletekről most Pól Balázs, a tábor egyik vezetője, aki egyben a Schwung Bécsi Magyar Színház művészeti vezetője is beszél.
3: A gimnazista korosztály, tehát azt mondtuk, hogy 12 éves kortól 18 éves korig jöhetnek. Ez egy drámatábor, színjátszótábor, 5 napos, augusztus 17-én kezdődik és 21-én ér véget. És az a címe, hogy kedvenc filmem, ami azt jelenti, hogy ennek az egész tábornak csupán a kerete lesz az, hogy mindenki hoz egy, vagy egy kedvenc filmet, vagy egy kedvenc film karaktert, stb. És ennek a mentén fogunk drámajátékokat csinálni, meg improvizálni, mindenféle szituációs játékok, helyzetgyakorlatok, stb. És úgy, hogy az 5 nap alatt mini kis, mini előadást tudjunk ebből csinálni a szülőknek az utolsó napon. Tehát tulajdonképpen az egész, tehát karaktereket fogunk építeni.
4: És gyakorlatilag ezekből a karakterekből aztán összeáll majd egy történet, amit a végén
3: igen,
4: a pontosan. Szerencsések láthatnak is.
3: Így van, igen, igen, igen, igen.
4: Ugye ez az egész tábor talán egy picit ráépül arra, bár nyilván azok, akik most jelentkeznek, nem feltétlen kell, hogy évközben is ott legyenek, de ugye van egy ilyen schwungimis lehetőség évközben is, és egy nagyon hasonló történeten alapszik ez is.
3: Igen, a Gimi Schwung, az már egy 2 éve működő drámacsoportom, azt én vezetem. És ugye van még a Kicsi Schwung, azt pedig a Csenge vezeti, és ezt a tábort, ezt a Pongrád Zsószival fogjuk ketten csinálni, aki szintén Schwung társulati tag.
4: Minden tehát a színjátszásról, arról, ami érintheti akár a filmes, akár a színpadi életet egy színész életében, bele lehet kóstolni ezen a héten igen, majd. Igen. Meddig lehet jelentkezni a táborba, ha valakinek most sikerült felkelteni az érdeklődést?
3: Azt mondtuk, hogy augusztus 13-áig még lehet, 8 fő a maximum.
4: Tehát attól függően, viszont, hogy vajon a létszám telik ebbe előbb, vagy a dátum jön el, dől majd el?
3: Pontosan, persze, igen, és azt is mondtuk, hogy 10 fő alatt nem csináljuk meg. És igen, a Guinness Book-ból is jönnek egyébként.
4: Van, aki a nyára se akarja elengedni ezt a színészkedést. Akkor biztatunk mindenkit, hogy akinek kedve van egy kicsit kipróbálni magát, az jelentkezzen.
3: Hát persze, én is még nagyon szeretném. Igen, nagyon klassz lesz. A Bécsi Magyar Iskola honlapján a nyári táborok menüsorban ott lehet rá regisztrálni, és ott lehet rá jelentkezni.
1: Holnap ismét napfogyatkozás lesz látható Ausztriában is. Ennek mértéke az ország különböző pontjairól nézve eltérő lesz, a nyugati ország részből figyelve jóval nagyobb részét takarja majd ki a hold a napkorongnak, mint keleten. De összességében 80-90%-os takarásban lesz a föld előtt a nap a hold miatt. Jöjjenek most ezzel kapcsolatban a részletek a Magyar Csillagászati Egyesület Soproni csoportjának egyik tagjától, Gergács Rolandtól.
0: Csillagászati szempontból a 2026. augusztus 12-e az egy kiemelt ünnep, mondhatjuk így, hiszen egy részleges napfogyatkozás lesz a térségünkből látható. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a nap is a föld pályája közé beékelődik a hold, és egy viszonylag komolyabb takarást tud majd nekünk biztosítani. Ez azt jelenti egészen pontosan, hogy itt a Feltő-tó, Sopron, Mattersburg és Göbel-Pullendorf és Eisenstadt környékén itt tömig 80%-os takarás is elérhető lesz.
4: Ez nagyon izgalmasan hangzik már csak azért is, mert sok-sok évvel ezelőtt volt olyan napfogyatkozás, ami ekkora mértékű volt, vagy hát ugye teljes napfogyatkozás, és hát a jövőre való tekintettel is jó pár évtizedet kell várni ahhoz, hogy újra legyen.
0: Így van, pontosan 1999-ben volt egy teljes napfogyatkozás szintén a térségünkben, és ahogy tetszett is mondani, 2081 lesz a következő, amikor egy teljes napfogyatkozás lesz. Ezért is nagyon nagy szó az a több mint 80%-os takarás, ami most fog bekövetkezni.
4: Egy amatőr csillagásznak ezt gondolom, hogy nagyon-nagyon érdekes, de milyen szempontok szerint, vagy milyen szempontok miatt érdekes ez, vagy különleges égi esemény ez?
0: Hát alapvetően a napfogyatkozások, a részleges napfogyatkozások azért több alkalommal megfigyelhetőek a Földünkről, de egy ekkora szintű, viszonylag itt a környékünkről ez azért nem annyira jellemző, és ilyenkor azért nagyon komoly fotók és nagyon komoly észlelések is szoktak készülni, és ilyenkor lehet elég jól megvizsgálni a napnak a felületét. Természetesen azt ki kell hangsúlyoznom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy szabad szemmel még ekkora takarásnál sem szabad belenézni a napba, hiszen nagyon-nagyon gyorsan komoly szemkárosodást tud okozni.

0: Nekünk a társüvegre van egy ráapplikálható napszűrő, és ez teljes mértékben megvéd, valamint a hegesztés technikai boltokban lehet vásárolni olyan hegesztő pajzsba építhető DIN 13 vagy DIN 14 megfelelőségű üveget, amivel a káros sugarakat szintén már ki lehet szűrni, de az alatt semmiképpen természetesen nem ajánljuk.
1: Fontos tehát, hogy elővigyázatosak legyünk ahhoz, hogy valóban az élményt megkapjuk, és ne legyen aztán utána károsodás. Említette már a távcsövet, és ez azért is érdekes, mert természetesen önök is készülnek egyfajta közösségi programmal. Mi lesz ez, mikor és hol várják azokat, akik szeretnék akár a távcsővön keresztül is megnézni a napfogyatkozást?
0: A Fertőhanság Nemzeti Park borsodi kilátójánál fogunk felvonulni így 3-4 tárcsővel, ezek természetesen teljesen biztonságosak lesznek, és itt fogjuk várni a vendégeinket, illetve azokat az érdeklődőket, akik ellátogatnak hozzánk. Nagyon fontos az, hogy maga a részleges napfogyatkozás az körülbelül a környékünkön 19-22 és 19 óra 25 között fog elkezdődni, tehát akkor lép majd be a hold a nap elé, és a maximuma az körülbelül 20 óra 6, 20 óra 8, de ezután már nem tudjuk látni azt, amikor kilép onnan, hiszen az este már le fog bukni a nap a horizont alá. Tehát lesz egy 3-4 óránk, amikor azért nagyon-nagyon jól meg lehet majd ezt az észlelést ejteni.
1: Tehát nagyon fontos akkor, hogyha valaki ezt szeretné nézni, akkor ebben az időintervallumban teheti meg. Nagyon szépen köszönjük ezt az információt, és hát akkor mindenkinek biztonságos és jó napfogyatkozás megfigyelést kívánunk.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Emellett egy másik évente visszatérő esemény érkezik ugyancsak holnap éjszaka, a Perszeidák meteorraj. Évente egyszer a Föld a nap körüli pályáján keresztezi az üstökös pályáját, ami átmenetileg a fényjelenségek jelentős megnövekedéséhez vezet az égen. Elméletileg 12-éről 13-ára virradó éjszaka óránként akár 100 hulló csillag is megfigyelhető lesz. További részletek a témában a magyarok.orf.at oldalon.
2: Nemzetközi hírek.
1: A magyar parlament ma 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást. A megválasztott államfő ezt követően letette esküjét az országházban. A kormánypárt, a Tisza szavazatai önmagukban is elegendőek voltak a szükséges kétharmados többség eléréséhez. A 73 éves Baka Andrást az Emberi Jogok Európai Bírósága egykori bíráját 2011-ben a korábbi miniszterelnök Orbán Viktor kormánya távolította el a magyar legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról, 3 évvel a hivatali ideje rendes lejárta előtt. Megfigyelők szerint az eltávolítás Baka Orbán kormányt ért kritikájára adott válaszként történt, a kormány viszont akkor visszautasította a vádakat.
2: Időjárás.
1: Holnap ismét igazi strandidő lesz. A nap reggeltől estig süt, nagy területeken akár felhőtlen ég mellett. Így a legtöbb régióban nagyon jók lesznek a feltételek az esti napfogyatkozás megfigyeléséhez. Mérsékelt északi szél mellett már nem lesz olyan nagy hőség, mint az elmúlt napokban, de nyárias meleg várható. A hőmérséklet 26 és 31 fokig emelkedik. Ezzel a végére ért mai műsoridőnk. Köszönöm, hogy ismét velem tartottak, és ha holnap szeretnék látni a napfogyatkozást, akkor próbáljanak beszerezni hozzá védőszemüveget, ne felejtjék el. Viszont hallásra, a mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik.
3: Össze.